0: Nemzet maradom, Jugoszlávia, Jugoszlávia.
1: Prostocienta, kladionice, pečenia, revulkanizéri, autoodpady, biela technika, direktno, švercov, najzadu jedno.

Mane kenkan leje basse, ani lova ne klepise. Stai kunom ne okumise,